0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas, Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszortan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: lennék ott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A vármegyei önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a megyeháza dísztermében a szolnoki légierőzenekar és a szolnoki szimfonikus zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János vezényli. A rendezvény az Értékes Jászkunság jubileumi programsorozat része. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát, minőségét.
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola, tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A közelmúltban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A közeljövőben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadbeszédjelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Három ütemben újítják fel a szolnoki vasúti pályaudvart, írja a szoljon.hu. Elsőként az átmenő fővágányokat és a fővonali váltókat teszik rendbe, erre 48 milliárd forintot fordítanak. A beruházás azért is fontos, mert a pályaudvar egyes részein jelenleg mindössze 20 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak a vonatok. A munkálatokkal gyorsabbá válhat az áthaladás, ami a késések csökkentésében is segíthet. A következő ütemben akadálymentesítik a peronokat, később pedig az állomásépület felújítása és a P+R parkolók kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztések várhatóan 2030-ig valósulhatnak meg. Idén is tanévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. A pályaműveket december 20-áig várják. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
4: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A nap szomorú híre, hogy pontosan egy hét múlva szeptember 1-én kezdődik a tanév. Jó reggelt kívánok augusztus 25-én, kedden, sok boldogságot a Lajosoknak, a Patriciáknak és a szülinaposoknak is. 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok, és mindjárt indítom a Cut and Move slágerét, Get Serious. Előtte még Nagy Adri énekel, most pedig a Black Eyed Peas jön a Don't Lie-jal. Jó reggelt!
0: Messze!

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden a hamburger, a citromos viszki és a banánhajó világnapján. Aki pedig névnapos, szülinapos ismerősét szeretné fölköszönteni, megteheti. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Pontosan egy hét múlva kezdődik az iskola, akkor biztosan nagyobb lesz a tumultus az utakon, de ha most is dugó, baleset van valahol,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. Egyébként azt látom, hogy újból melegszik vissza az idő. Csütörtökön és pénteken megint kánikula lesz, a pénteken lesz a legmelegebb, aztán szombaton egy újabb érkező hidegfront hűsíti majd a hőséget. De hogy pontosan milyen időnk lesz addig, így ma is, kiderül a hírek végén, amelyet a French Affair Sexy című dala követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinváros részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A Vármegyei Önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a Megyeháza dísztermében a Szolnoki Légierőzenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János vezényli. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét második napján, a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarja majd. A Dunántúlon és az ország középső tájain záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek estére kelet felé haladnak tovább. A maximum 24-33 fok között alakul. Nem sokára a Savage Garden, előtte még az Irie Mafia, most pedig Amy Winehouse folytatja a kedreggelt. You know I'm no good, cím.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Az úton lévők küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Én pedig készülök cserébe, spanyol tengerparti hangulattal. Megrokán Kádevez, és jön majd Vastag Csaba is.
2: Bár, hogy kérném, úgy sem felnél.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Rendkívüli felvételi a Petőfi iskolában. Fokozott a vadveszély az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehet, nem. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-os 27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-ig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Az őzek-párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A közelmúltban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A közeljövőben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadbeszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Átmenetileg hűvösebb és csapadékosabb idő érkezik térségünkbe. A felhők mellett rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar. Napközben nagyjából 24 fokig melegedhet a levegő. Ezután fokozatosan szárazabbra és naposabbra fordul majd az idő. A nappali felmelegedés is napról napra erősödik. A hét második felére visszatér a 30 fok fölötti nyári meleg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az időközben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dollzal, Nicole Scherzinger, Kimberly Watt és Ashley Roberts pedig szeptember 9-én indulnak turnéra. Hozzánk legközelebb Prágában láthatóak majd szeptember 23-án. Szól már is a Buttons, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: FM, a legjobb zenék a hét második napján. 24-33 fok, sok napsütés várható a nap első felében. Délután nyugat felől záporok, zivatarok jönnek majd. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Backstreet Boys dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ellenőrzéseken megbukott játszóterek. Segítség a szolnoki iskola kezdéshez. Az autó nem értékmegőrző. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott korábban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Ez a 3000 játszótéri eszköz vizsgálta, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Idén is tanévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden Lajos Patrícia napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak. 1930-ban ezen a napon született Sean Connery, skót színész, James Bond első megformálója. 1949-ben a mai napon született Gene Simmons, magyar származású amerikai basszusgitáros énekes, dalszerző, a Kiss alapító tagja. augusztus 25 megszületett Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Beetlejuice, Kísértett história, az Ollókezű Edward vagy a Támad a Mars. 1961-ben a mai napon született Billy Ray Cyrus, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, Miley Cyrus édesapja. A sor pedig a 88-as születésű Alexandra Burke zárja, a Brit X-Faktor 2009-es győztese. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, még az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza-Zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A vármegyei önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a megyeháza dísztermében a szolnoki légierőzenekar és a szolnoki szimfonikus zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János vezényli. változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: De előbb egy közlekedési info. Tamástól tudjuk, hogy Pécs közelében az 58-as főúton az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták. Köszönjük! 0620 55 55 155 hívható SMS Viber, 5 perc elmúlt 8. A hölgyek uralják ezt a fél órát, legalábbis énekhang tekintetében. Jerry Hallivel, Zséda, Macy Gray és az Olive is jön. Jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best of M, a legjobb zenék. Friss közlekedés. Tamástól tudjuk, hogy az 58-as főúton Pécs közelében az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták, és Ádám szólt, hogy most nemrég történt baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharasztinál. Ott 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az Afromedúza a Besten. Jó reggelt!

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél 9. augusztus 25-én kedden, 24-33 fokra délután, délnyugaton, nyugaton, záporokra, zivatarokra, egyébként pedig napsütéses, néha gomoly felhős időre kell készülnünk. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán Sola Alma énekel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Rendkívüli felvételi a Petőfi iskolában. Fokozott a vadveszély az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-ig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Az őzekpárzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A közelmúltban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A közeljövőben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Átmenetileg hűvösebb és csapadékosabb idő érkezik térségünkbe. A felhők mellett rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar. Napközben nagyjából 24 fokig melegedhet a levegő. Ezután fokozatosan szárazabbra és naposabbra fordul majd az idő. A nappali felmelegedés is napról napra erősödik. A hét második felére visszatér a 30 fok fölötti nyári meleg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a világ ellen. Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 25-én kedden nem egyszerű pár helyen a helyzet, ha autózunk. Az egyik ilyen az M1-es Budapest felé, ahol Bicskénél az átterelt sávban lerobbant egy kis busz 3-4 kilométeres torlódást okozva. 5-6 kilométeres már a dugó az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztitól, ott két autó ütközött, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Érdnél, ott is 1-2 kilométeren lelassul a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már csak egy hét maradt a vakáció végéig, vagy még egy hétig nyári szünet van. Ki melyiket választja? Aki az utóbbit, az magasra a kezeket. Throw your hands in the air, a Flip the Script-tel is nosztalgiázunk majd 9 után, amikor biztosan zenél a Back to Black is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A 6 nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ellenőrzéseken megbukott játszóterek. Segítség a szolnoki iskola kezdéshez. Az autó nem értékmegőrző. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, bejártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott korábban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen probléma már talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: Idén is tanévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatás postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Élőkön George Michael dalával Flawless Go to the City, készül Lutrisha McNeil, Someone Loves You Honey, de hallhatjuk majd a Gorillazt, az E17-t és Janet Jackson-t is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében, 5 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other.

Rest FM a legjobb zenék, és valamit minden autósnak tudnia kell, aki az M0-áson halad az M1-es felé, de még nem érte el az M5-ös csomópontot. Ott le lehet hajtani, ugyanis ott a sor vége Dunaharasztinál történt baleset, 8-9 kilométeres a torlódás. Az utak

Ezt a FM-ha a legjobb zenék. Madonna és Britney érkezik, a pop nagyasszonya pedig nemrég Korfun ünnepelte születésnapját. A helyieket, a kis falu lakóit pedig megkérték, hogy zárják be ablakaikat, valószínűleg azért, hogy megkíméljék Madonnát a kíváncsi szemektől. Gyaníthatóan a tiltás pedig még több kíváncsi szemet szült. Mi a Against the Music a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Ezt a fennem a legjobb zenék. A pop királyával emlékeztünk a 90-es és 2000-es évekre, és jön egy újabb klasszikus ebből a korszakból, a Lady Marmalade augusztus 25-én kedden, 27-32 fok napsütés délután, délnyugaton és nyugaton egy-egy zápor zivatar sem kizárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük embertelenül jó dalokkal.
2: Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, esztelen jó.
1: És az embertelen dal 2022-es verziójával, Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és természetesen Presser Gábortól, és játszom majd Lisa Stansfield slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körtej és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A vármegyei önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a megyeháza dísztermében a szolnoki légierőzenekar és a szolnoki szimfonikus zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János vezényli. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 25-én kedden, 4 perccel 10 után, Lajosok, Patriciák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. Mondok hívható SMS, Viber elérhetőséget, ez egy és ugyanaz a szám. 0620-55-55-155, és még több szám, zeneszámok. Martin Solveig, Rocking Music, hamarosan Coolio dalt is hallgatunk, az óra Spillerrel és Sophie Ellis Bextorral indul.
0: Best FM.

ezt a film a legjobb zenék. Van szerencsém fölkonferálni egy kollégámat, mert hogy Mooney Love, az angol rapper és színésznő, napjainkban rádiós műsorvezető. 1990-ben megjelent It's a Shame című dalát indítom, egyébként kétszer is jelölték Grammy-díjra, és ő az első brit női hip-hop előadó, aki ezt a kitüntetést elnyerte.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Will you count me in?

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, több autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében. A torlódás 5-6 km. M3-as Budapest felé Bag és Gödöllő között mozgó munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 km-es, és ugyanekkor az M0-ás déli szektorában Dunaharaszti térségében az M5-ös felé vezető oldalon szintén mozgó munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM a legjobb zenék a 60-as éveket idéző, de 94-es sláger Edwin Collins dala a Girl Like You után. 2000 az évszám Madison Avenue és a Who the Hell Are You folytatja a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágerei között augusztus 25-én kedden, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Hangyától a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, egy kicsit alább hagyott a reggeli lendülete, az nincs egyedül.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Legyen valami, jön majd a huligánzés a délelőtt utolsó órájában, sőt, bejárhatjuk a világot a Daft Punk-kal. Szól majd az Around the World, ha pedig útközben dugó baleset van, várom az infót 0620 5555 155-ös telefon SMS Viber számunkra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Megszűnt a krízishelyzet a villamosenergia ellátásban. Állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Már nincs krízishelyzet a hazai villamosenergia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Edman Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A nu metal királyai népszerűbbek, mint valaha, és a Limp Bizkit amellett, hogy turnézik, arra is szakított időt, hogy stúdióba vonuljon és befejezze végre tavaly elkezdett 7. stúdióalbumát. Nagy az igény rá, hiszen 2021 óta nem hallottunk tőlük új anyagot. Most 2003-as Behind Blue Eyes című dalukkal indul a délelőtt utolsó órája.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A Velszi énekesnő Donna Louise 96-os bemutatkozó dalával megy tovább a délelőtt utolsó órája, melynek eredeti címe az lett volna, hogy Lydia, ugyanis az inspirációt egy Love for Lydia című novella adta a szerzőnek, végül pedig a novellában is elhangzó I love you, always forever idézet lett a befutó.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as Budapest felé Kerekharaszttól, úgy 6 kilométeren. Az M0-as az M5-ös felé Dunaharaszti térségében, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon vidám dallal, a Hey Soul Sisterrel, a San Francisco-i Train slágerével indul a Best délután, na és Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Bronzérmes a magyar páros az öttusa VB-n. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Majd. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energiaellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetett. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a 3. helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható, 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, igazán kellemes délutánt, így kedden is, és szó szerint délután. Néhány percen Majoros Rita vagyok, jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et, nekik szól majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. A desszert mellé pedig a Train-el indul az óra, jön a Hazel Sister, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek, töltsük együtt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hát szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy eddig egészen jól alakult a kedd, és hogy velem töltik a délután néhány óráját. Én délelőtt ilyen nagy mosással, meg takarítással voltam elfoglalva, miközben sorozatot néztem. Nem tudom önök, hogy vannak veled, de nekem kell valami, ami szól úgy a háttérben a takarítás közben, hogy úgy ellehessek a gondolataimmal. És nagyon régen volt olyan sorozat, amire annyira rá tudtam kattanni, mint most a Chicago Medre, egy jó kis kórházas sorozat. Egyébként már egészen régi. Én valahogy még most futottam bele, és egyszerűen alig bírtam abba hagyni. De hát ugye jöttem, és hoztam a legjobb zenéket a mai délutára is. Például Melanie C dalát, jön a Never Be The Same Again. Itt lesz Mark Ronson is, az Uptown Funk-kal, Bruno Mars-szal. Most pedig egy igazi, ilyen életigellő dal érkezik Bob Marley-től. Ez a Sun Is Shining, hamarosan napkérdését is hozok, illetve mindenféle információt, úgyhogy szép délutánt mindenkinek. Sun Is Shining!

0: Vesztefem a legjobb zenéket. Délután is elég sokan vannak és lesznek is még az utakon, úgyhogy folyamatosan jövök a közlekedési információkkal, de tudják, mi dolgozunk ma is együtt, utazunk együtt. Ha látnak valamit az utakon és info lehet a többi autózónak, akkor írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, ezt az infót kaptam, méghozzá az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharasztinál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között. Itt a munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között pedig az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban itt is mozgó munkavégzés mellett, úgyhogy a munkaterület mögött most már legalább 4 kilométert is meghaladta a torlódó kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek tehát infója van, ide várom. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent egy óra délutánból, úgyhogy pár perc múlva egy óra lesz. Friss híreket hallgatunk, aztán jó zenéket. 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön majd Honey biztos a pánik. És aztán eszeveszett tánc, és a Shaft, na meg a Mucho Mambo Sway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai, ismerjük fel, ha csalók telefonálnak, állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének. Ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: Rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozók arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után járunk, lassan 4 perccel, megy tovább a délután a jó hangulat és a 90-es 2000-es évek legjobb zenéi. Shift, Mucho Mambo Sway, remélem jöhet egy kis mambo, de itt lesz a Destiny's Child és jön majd George Michael és a Moloko is a Sing It Back-kel, Shaggy pedig Rick Rock-kal indítja az órát. Jön az It Was A Me. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. Yo man.
6: Yo.
5: Open up man.
6: Girl just caught me.
7: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
7: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.
5: All right.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a napkértését. Itt vagyunk lassacskán, a nyár vége feléhez közelítve. Nagyon sokan voltak nyaralni az elmúlt hónapokban. Sokan, vagy sokaknak még hátra van a nyaralás. Én bevallom őszintén, én jobban szeretek ilyen elő- és utószezonban nyaralni. Nekem akkor egy kicsit nyugisabb, de ma az utazáshoz úgy kapcsolódik a napkérdése, hogy kinek mi van a bakancslistája legtetején. Mi az a hely, ahová akár most rögtön elutazna, vagy azt mondja, hogy az életében még oda legalább egyszer el kell jutnia. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a bakancslisták, és hogyha meg is indokolják, hogy miért pont oda szeretnének menni, annak kifejezetten örülni fogok. Csináljunk akár egymásnak ilyen különböző kis utazási tippeket, terveket. Jöhetnek tehát, mellé pedig George Michael és az Amazing, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Pist írt egy üzenetet, hogy baleset történt a Margit körúton Budapesten, méghozzá a Mechvárt liget után, a Bem József utcai kereszteződés előtt. Nagyon szépen köszönöm a pontos információt. 0620 55 55 155 ez a számunk, hogyha bárkinek információja van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Az M0-es autóút északi szektorában Csömörnél az M3-as autópálya felé a 64-es és a 63-as kilométerek között szalagkorlátot javítanak. A külső sáv van zárva, a munka mögött már több kilométeres a torlódás. Több autó ütközött az M5-ösön Ócsánál a főváros felé. A 26-os kilométernél mind a két sávban megindult a forgalom, de közel 10 kilométeres a torlódás, ami kialakult a baleset mögött, úgyhogy azért kelleni fog még a türelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha tényleg van más információjuk, kerülőútról tudomásuk, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, előtte gyorsan egy útinfó. A Pongrácz út és a Kerepesi út kereszteződésében baleset történt. Ricsitől kaptam az információt, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy ha valaki Budapesten arra felé jár és megerősíti az infót, megköszönöm, de ha más infójuk van, 0620 55 55 155, ide írják meg. Én pedig gyorsan a következő órai terítéket hozom, mielőtt jönnek a legfrissebb hírek kettőkor. Szóval itt lesz majd Deniz és Orsovai Reni dala, nem érdekel?

0: és utazunk majd Olaszországba. Jön Joe Bacsó és a Funky Groove a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
1: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Túl van a műtéten a balesetet szenvedett Gripen pilótája. Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megműtötték és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép tegnap gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál. A pilóta biztonsággal letette a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Észak-Pesti Centrum Kórház honvéd kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait továbbra is vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Már nincs krízishelyzet a hazai villamosenergia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetettek. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik őket. Például egy vegyipari vállalat a berendezések ellenőrzését, vagy a mérgező gáz szivárgás felderítését bízza rájuk, de paradicsom szedésben is közreműködnek a robotok, azt is megállapítják, érette a termés. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Desiree Live, hát imádom ezt a dalt. Már nagyon-nagyon régen hallottuk, úgyhogy talán pont itt az ideje. Érkezik ő is hamarosan, de csak Deniz és Orsovai Reni nem érdekel dala után. Rihanna és az SOS pedig már nyitja is az órát, én pedig szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
0: Best FM.

lenyűgöz, de igazából nagyvárosokat is meglátogatnék, sőt, egy kis vidéki faluban is szívesen eltöltenék pár napot. Micsoda tervek! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek a bakancslistás álmok, tervek, de azt is kérdezte Peti, hogy nekem mi szerepel a bakancslistám tetején, és miért? Nekem Mexikó, és a vidéki Mexikó is, és nyilván a nagyvárosok is. Nagyon sok nyarat töltöttem a nagymamámnál, aki nagyon szerette a mexikói szappanoperákat, és együtt néztük ezeket, már felnőtt koromban is. És hát bevallom őszintén, ciki vagy nem ciki, bár erről már máskor is meséltem, hogy én a mai napig rajongok a mexikói szappanoperákért, és nagyon szeretném akár ezeknek így a forgatási helyszíneit is, a haciendákat bejárni. Engem legyűgöz ez a világ, és nagyon-nagyon szívesen elmennék. Szóval nekem ezek a terveim, jöhetnek az önöké is. Na meg mellé egy kis olasz hangulat, ha már utazunk. Joe Bacio, Funky Groove a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 46-os főúton Gyoma Endrő térségében kigyulladt egy kis busz. A 48-as kilométernél tart az oltás és a műszaki mentés, úgyhogy félpályán halad a forgalom. A 83-as főúton Gyarmat térségében a Győr felé vezető oldalon egy autó kapott defektet, és a külső szalagkorlátnak ütközött. A 42-es kilométernél zárva a külső sáv. 06 20 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Önök is látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A Vármegyei Önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a Megyeháza dísztermében a Szolnoki Légierőzenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Tosi Fumi és Molnár János vezényli. A rendezvény az Értékes Jászkunság jubileumi programsorozat része. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola, tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A közelmúltban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A közeljövőben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadbeszédjelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Három ütemben újítják fel a szolnoki vasúti pályaudvart, írja a szoljon.hu. Elsőként az átmenő fővágányokat és a fővonali váltókat teszik rendbe, erre 48 milliárd forintot fordítanak. A beruházás azért is fontos, mert a pályaudvar egyes részein jelenleg mindössze 20 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak a vonatok. A munkálatokkal gyorsabbá válhat az áthaladás, ami a késések csökkentésében is segíthet. A következő ütemben akadálymentesítik a peronokat, később pedig az állomásépület felújítása és a P+R parkolók kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztések várhatóan 2030-ig valósulhatnak meg. Idén is tanévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agora Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. A pályaműveket december 20-áig várják. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
4: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet, a Lajosoknak és a Patriciáknak boldog névnapot. Ezen a napon ünnepelne Sir Thomas Sean Connery, színész, ekkor született Claudia Schiffer, fotomodell, és most ünnepel a színésznő Blake Lively is. A Real Slim Shady-vel kezdünk Eminem dalával ezen a kedd délutánon.
0: 102.4 Best FM.

Tovább fokozódik a meleg a következő napokban. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel ködés pára is lehet a térségben, napközben viszont jobbára napos idő várható, elszórtan még kialakulhatnak kisebb futózáporok. Élénk lesz az északias szél, 31 fok körül tetőzik szerdán a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, tőlünk északra, észak-keletre lehetnek inkább futózáporok. A keleti-délkeleti szél lesz élénk, 32 fok körül alakul a maximum. Pénteken már elérhetjük a 35 fokot is a térségben, a napos időnként felhős idő mellett elszórtan lehetnek kisebb záporok. Szombaton erre már nagyobb az esély, akkor a kora délutáni órákban 31 fokra számíthatunk majd. Most a 102.4 Best FM-en a Sound Lovers és a Runaway.

Most programajánlatok a 102.4 Best FM-en. A szolnoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18:15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20:30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon, a Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3:45 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. A Gossip Dala szól már is a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

0: tudok tovább.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési információk. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Tápió szerint a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek körös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszóboszló között félpályást lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. A filmek világában is otthon van Staccato, akinek az egyik legjobbja szól most, Living It Up a 102.4 Best FM-en.
2: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.
3: Hey,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn város részben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A vármegyei önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a megyeháza dísztermében a szolnoki légierőzenekar és a szolnoki szimfonikus zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János vezényli. A rendezvény az Értékes Jászkunság jubileumi programsorozat része. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
4: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
2: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A közelmúltban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A közeljövőben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadbeszélyjelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Három ütemben újítják fel a szolnoki vasúti pályaudvart, írja a szoljon.hu. Elsőként az átmenő fővágányokat és a fővonali váltókat teszik rendbe, erre 48 milliárd forintot fordítanak. A beruházás azért is fontos, mert a pályaudvar egyes részein jelenleg mindössze 20 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak a vonatok. A munkálatokkal gyorsabbá válhat az áthaladás, ami a késések csökkentésében is segíthet. A következő ütemben akadálymentesítik a peronokat, később pedig az állomásépület felújítása és a P+R parkolók kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztések várhatóan 2030-ig valósulhatnak meg. Idén is tanévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Jász-Nagykun Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. A pályaműveket december 20-áig várják. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
5: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
2: Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a stúdióban most Fodor Attila, ma van a szülinapja Matt Aitkennek, a Stock Aitken and Waterman produceri triónak a tagjának. Ekkor született Norman Rogers a Public Enemy-ből, Alexander Burke énekesnő és Amy McDonald, aki 2008-ban volt angol első. Most azonban érkezik hozzánk DJ Sammy és a The Boys of Summer.
0: 102.4 West FM.

Tovább fokozódik a meleg a következő napokban. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel ködés pára is lehet a térségben. Napközben viszont jobbára napos idő várható. Elszórtan még kialakulhatnak kisebb futózáporok. Élénk lesz az északias szél. 31 fok körül tetőzik szerdán a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk. Tőlünk északra, észak-keletre lehetnek inkább futózáporok. A keleti-délkeleti szél lesz élénk. 32 fok körül alakul a maximum. Pénteken már elérhetjük a 35 fokot is a térségben, a napos időnként felhős idő mellett elszórtan lehetnek kisebb záporok. Szombaton erre már nagyobb az esély, akkor a kora délutáni órákban 31 fokra számíthatunk majd. Mihály Kretu, vagyis az Enigma és a Return to Innocence a 102.4 Best FM-en.

Most programajánlatok a 102.4 Best FM-en. A szolnoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a Tiszai Hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agúra játszóház, a Magyar Vagon Vasúti Jármű történeti kiállítás mellett pedig Agúra játékplac is. Az Agúra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon, a Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára, a szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyárzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. A legjobb zenék között itt a 102.4 Best FM-en Mark Dala, Ments meg szerelem. Ne!

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési információk. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek Fegyverneknél. Tápió szerint a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek körös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostóra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Nyári hangulat, nyári zenék, a legjobbak közül most DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez a 102.4 Best FM-en. Welcome to Saint-Tropez.

0: az őrvény.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Árverésre bocsátják az egykori postát Szolnokon. Gála koncert a Vármegye tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Árverésre bocsátotta a Magyar Posta a szolnoki Tallinn városrészben található egykori szolgáltató helyét, írja az Új Néplap. Az ingatlan a benne lévő berendezésekkel együtt kerül kalapács alá, ami azt jelenti, hogy végleg elszállt a remény a postai szolgáltatások helyi újraindítására. A környéken élők, különösen az idősebb lakók sokáig bíztak abban, hogy legalább heti néhány órában újra kinyit az egység. A döntéshozók korábban tárgyaltak a működtetésről, ám a tulajdonos most eladásra kínálja az épületet. Az egykori szolgáltatóhely jó elhelyezkedése miatt ugyanakkor új funkciót kaphat a jövőben. A helyiek örülnének egy pékségnek vagy közösségi vendéglátóhelynek, de a környező beépítéshez igazodva akár társasház vagy más szolgáltatás is költözhet a helyére. Az ingatlan sorsáról az új tulajdonos tervei határoznak majd. Jubileumi gálakoncertet rendeznek szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A vármegyei önkormányzat honlapján számolt be róla, hogy a megyeháza dísztermében a szolnoki légierőzenekar és a szolnoki szimfonikus zenekar ad közös koncertet. Az est vendége Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekes lesz. A zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János vezényli. A rendezvény az Értékes Jászkunság jubileumi programsorozat része. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
5: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
3: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A közelmúltban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A közeljövőben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadbeszédjelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Három ütemben újítják fel a szolnoki vasúti pályaudvart, írja a szoljon.hu. Elsőként az átmenő fővágányokat és a fővonali váltókat teszik rendbe, erre 48 milliárd forintot fordítanak. A beruházás azért is fontos, mert a pályaudvar egyes részein jelenleg mindössze 20 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak a vonatok. A munkálatokkal gyorsabbá válhat az áthaladás, ami a késések csökkentésében is segíthet. A következő ütemben akadálymentesítik a peronokat, később pedig az állomásépület felújítása és a P+R parkolók kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztések várhatóan 2030-ig valósulhatnak meg. Idén is tanévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. A rendőrség azt is tanácsolja, hogy parkolás után mindig ellenőrizzük, megfelelően be van-e zárva az autó, és lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Jász-Nagykun Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. A pályaműveket december 20-áig várják. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
0: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
3: Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És azt mondjuk, hogy stúdióban most Fodor Attila. Ma van a szülinapja Billy Ray Cyrusnak, Miley Cyrus apukájának. Ekkor született a Judas Priestnek a tagja Rob Halford, és most ünnepelne Benko Sándor, a Benko Dixieland Band alapítója is. Ezúttal Anastasia indítja az órát a Paid My Dues-szal.
1: 102.4 West FM.

Tovább fokozódik a meleg a következő napokban. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel ködés pára is lehet a térségben. Napközben viszont jobbára napos idő várható. Elszórtan még kialakulhatnak kisebb futózáporok. Élénk lesz az északias szél. 31 fok körül tetőzik szerdán a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk. Tőlünk északra, észak-keletre lehetnek inkább futózáporok. A keleti délkeleti szél lesz élénk. 32 fok körül alakul a maximum. Pénteken már elérhetjük a 35 fokot is a térségben. A napos időnként felhős idő mellett elszórtan lehetnek kisebb záporok. Szombaton erre már nagyobb az esély, akkor a kora délutáni órákban 31 fokra számíthatunk majd. A Toy Story-ban is feltűnik az egyik daluk, a Brand New Heavies és a Sometimes most a 102.4 Best FM-en.

Programajánlatok a 102.4 Best FM-en. A szolnoknapi rendezvények csütörtöktől kezdődnek, a város több pontján, a Hiltéren és a Kossuth téren forgataggal és koncertekkel. Pénteken délután 17:30-tól kezdődik a szolnoki katona zenekari találkozó a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hilt téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a Magyar Vagon Vasúti Jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30-tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3:45 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi paccal piknik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Pénteken már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton Postás Józsi, a The Best Company, az Ash Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is színpadra lépnek. Nyárzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től. 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. A 2000-es évek elején járunk, az emlékezetes segidal szól már is, az Angel a 102.4 Best

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési információk. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőrös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Én a mai műszakot a Bermuda sikerével zárom, jön a London meg Hatton a Night Shift. Én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, Best FM-es, kedves kedd délutánt a folytatásra.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megjelent a tájékoztató az áfamentes gyógyszerekről, jön az állatkertek éjszakája. A következő napokban kevesebb felhő, több napsütés juthat majd nekünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvég díszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertés pestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursli zónával és planetáriummal is készül. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Keddi rezidensünk DJ Hangya olyan lesz ma, mint a lány a népmesében. Hoz is mixet, meg nem is, jön is, meg nem is. Van is rajta ruha, meg nem is. Ezt mondjuk csak tippelem, mert hát elvileg nyaralni van a családdal, és hát gondolom, hogy a Balatonparton töltik az időt. De hogy természetesen azért mix nélkül nem hagy minket 7 és 8 között. Na de hát hol van az még? Pont egy órával később. Addig pedig 6-tól 7-ig én White Boy, ha a lemez játszok mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mivel, hogy elég jó időket mondanak így a hét második felére, úgyhogy gyaníthatólag én is majd igyekszem még az utolsó szép nyári napokat valahol vízpart környékén tölteni, de hát nyárzáró ajándék nélkül senkit nem akartam hagyni. Úgyhogy 5 újabb mixet feltöltöttem a Mixcard profilomra. Most már kereken 160 korábbi Night Shift-es mixből lehet mazsolázgatni. Dance, funky, classic house, hip-hop, R&B, chillás, deep house, szóval minden, ami hétfőtől vasárnapig jön, így szokott lenni. Jó, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor a következő órában virtuális funky érkezik Hangyának köszönhetően, aki azért mix nélkül nem hagyott minket erre a hétre, annak ellenére, hogy ő most hivatalosan nyaral és pihen. Hangya, készüljél, mert jövő héten te indítod a szeptember. Szóval funky, még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között, pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Eladó egy magánsziget Velencében. Egyre melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szeptemberben egy nappal korábban utalhatják a nyugdíjakat. Nyári szabadidős helyszíneket vizsgált a fogyasztóvédelem. Holnapra több napsütés juthat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen balesetben megsérült pilóta. A vadászgép tegnap gyakorlat közben hibásodott meg. Vezetője a szolnoki bázisra irányította a repülőt, és a kényszerleszállás után katapultált. A gerince azonban megsérült, operációra volt szükség. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapesti Honvéd Kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait vizsgálják. A szokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra az államkincstár közlése szerint. Több mint 1300 rászoruló diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket programnak köszönhetően augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, majd több határon túli helyszínen osztják szét az adományokat, iskolatáskákat, tanszereket. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet is. Emellett idén a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek. Gond volt minden ötödik nyári szabadidős helyszínnel a fogyasztóvédelem eddigi ellenőrzésein. A vizsgálatok a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatódnak, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A hét vége folyamán péntek szombat magasságában. Talán jutottam ott még vasárnap is, azért lesz olyan idő, hogy esetleg még egyszer idén nyáron utoljára érdemes lesz előkapni a matracokat, a szapokat és felpumpálni. Pont ahogy Danzel is mondja az óra legelején, pump it up, ezzel indul a következő óra itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Persze, ha elképzelik, nem tudom, volt-e valaha ilyen a pop történelemben, hogy előbb volt lemezbemutató koncert, mint ahogy a lemez elkészült volna. A Jamiroquai most ezt csinálta, csak sejteni lehet, hogy a turnéhoz hasonló módon Hills of Steel lesz a következő album címe is. Jön a Kent

Ezt a legjobb zenek, ízlések és pofonok szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Biztonságosnak találták a tanszereket a fogyasztóvédők, újabb házi sertéseknél jelent meg az afrikai sertéspest is, szakadozik majd a felhőzet, melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a Patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírprétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvég díszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursnyizónával és planetáriummal is készül. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 0-24-ben hétfőtől vasárnapig a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai szólnak itt a Best FM-en. Nem kivétel ez alól természetesen, az előttünk álló 60 perc sem. Jön majd Vanessa Amorosi az Absolutely Everybody-val, itt lesz a Fats & Small, a Turnaround-dal, a Maroon 5 hozza a Makes Me Wonder-t, Timbaland pedig a Way I Am.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal szomorú aktualitását pedig az adja, hogy a dal eredetét 1983-ban Kenny Rogers és Dolly Parton énekelte. Az a Dolly Parton, akiről pár perce jött a hír, hogy 80 éves korában elhunyt. Jön a Ghetto Superstar!

Best of a legjobb zenék az egyik brightoni formáció után jön egy másik brightoni formáció, aki hát igazából egyetlen ember, Norman Cook, vagyis Fatboy Slim. Jön a The Rockefellers, Skankit a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a most következő dal címe akár Workout is lehetne, nem csak simán Work. Mert hogy Kelly Rowland nem is olyan régen egy interjúban azt mondta, hogy a koronavírus járvány óta sokkal nagyobb hangsúlyt kapnál a sport és a testedzés, és mellesleg az alkoholtól is megszabadult. Persze nem volt sose alkoholista, de most már arról a kevés fehérborról is lemondott, amit néha-néha eliszogatott vacsora mellé. Jön Kelly.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kelly Rowland pár perccel ezelőtt volt már egy szólóban, ebben a 60 percben pedig majd anyazenekarával, a Destiny's Child-dal és a Survivor-ra érkezik. De 10 és 11 óra között Alice DJ is jön a Better Off Alone-nal, itt lesz a Bucketheads a bombal, jön a De La Soul és a Ring Ring Ring, na meg egy kis Dangerous Akon-tól a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Stefan, a legjobb zenek elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z, mert a Reasonable Doubt című nagylemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. T.I.L. és a Live Your Life-al érkezik itt a Best a legjobb zenék.

Singer művész név az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátok mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sárpos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, úgyhogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation.

0: get back to you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha már pár perccel ezelőtt itt voltanunk Bob Sinclair, hát akkor érkezzék egy másik francia DJ, egy kortárs és egyébként egy nagyon jó barátja Bob Sinclairnek. Persze, hogy David Guettáról van szó. Just a Little More Love-val indul a mai utolsó 60 perc, amelyben Anastasia, a Black Machine, a Sweetbox és Shakira is tiszteletét teszi.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék, egy Matchbox, meg egy Speedbox, a kettő között meg egy Szabi Est. Jön a How Far We Come, aztán a Viszi a Vére, után pedig az Everything's Gonna Be Alright, jön majd itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loca.

Best FM, a legjobb zenék, a holnapi nap a pop és rádiós slágerek napja lesz. Már ami a mixet illeti, a másik telején, este 6 és 8 óra között, mert persze amúgy meg ugyanúgy majd a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.